0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok, ez a Kapocs, itt a Rádió Morán. Stúdióban itt van velünk Vivi,
2: Réka,
1: Kamilla
3: és Zoli, akit a sarokba ültettek, hogy ne zavarjon sokat.
1: Szerinted miért?
3: Hogy ne zavarjon sokat.
4: És bocsi, itt van azért még velünk Laci is, aki támogat minket technikailag, szóval köszi neki, hogy itt van.
3: Szia, Laci!
5: Igyekszem!
3: Laci is elfújt a sarokba. Egyébként innen szeretnék üzenést távunk tagjára a Krokop Dávidnak, hogy Dávid hiányzol. Nagyon sok a nő.
1: Dávid ma nem lesz hasznos itt.
3: De nekem hasznos lenne. Egyébként az lesz, mert csinált anyagokat, majd hallgatjuk.
4: Nekem tetszik ez a női energia.
1: Nekem is egyébként nagyon örülök neki.
4: Plusz a Zoli, aki mi mikrofonnál van, így legalább kicsit ki van egyensúlyozva, mert azért a Zoli energiája ki tud tenni minket négyünket egyszer.
3: Még tehát többet is. Tehát most hozzásolítottál négy nőhöz, vagyis azt mondod, hogy én egyedül négy nőt érek? Ez egy nő szájából elég erős, csak mondom.
4: Ez már túl gondolod. Szerintem jó ez így.
3: Ki hogy van?
4: Én jól, tök jó újra itt a stúdióban lenni élőben. Az előző volt az első élőadásom, akkor én rettegtem, nem tudom, az első megszólalás előtt itt remegváltom a mikrofon előtt, de most már lelazultam vagyok, tiszta zenbe kerültem, szóval
3: minden akkor szóval. Nem állulsz ma el.
4: Én ma nem állulok el, de van közöttünk, aki a héten állul.
1: Réka, mesélj kellek.
3: Mit csináltál, Réka?
2: Hát iskolában az udvaron futottam, miközben esett az eső, és hát hátráestem a barátnőmmel, beütöttem a könyökömet, utána próbáltam küzdeni a tudatosságért, és ébre maradni.
3: Ez nem elájult, tehát tulajdonképpen egy ilyen általános iskola alsó futkározás, megcsúsztál, és így jártál eset?
2: Körülbelül igen.
1: És hányadikos is vagy, Réka?
2: 12.
3: Büszkék vagyunk rá.
2: De még nem vagyok 18, szóval kisgyereknek számítok.
4: Még akkor még nem kínos annyira.
1: Igen. Nem vagy gyenge, jó?
3: Üzenem a szüleidnek, hogy most van egy hangfelvételes bizonyítékunk arról, hogy te kimondtad, hogy még gyerek vagy, jó? Ez
2: lehet, hogy nagyon jól. Erről tisztizek nekik már egy ideje.
1: Közben írjatok Instán is nekünk. Kint az Insta Story-ban van kint egy kérdés matrica, ott tudtok velünk beszélgetni, ott tudtok nekünk üzenni, várjuk szeretettel, úgyhogy ne habozzatok, írjatok.
4: Természetesen, és hát ugye várjuk akkor az üzeneteket, tényleg visszajelzések, kommentek, bármi, ami a szíveteken, az nyugodtan menjen be az Insta kommentekbe, és akkor mi majd beszélünk róla.
2: Mai élőadásban amúgy szó lesz a Tök Fesztiválról, és előtte még a Soproni Piknikről is még lesz egy-két interjúadás, ami bekerül.
6: Bocsánat, annyit akarok mondani, hogy kifogyott közben a bed. Kezdhetünk?
4: Kicsikét.
3: Szerintem zenéjünk. Jó, jobb lesz az mindannyiunknak meg a hallgatóknak.
6: Oké. Okay.

0: Körülbelül fél óra érkeztünk meg a Tök Fesztiválra feltő szép lakra. Réka, te mit láttál eddig?
1: Hát eddig én ugye láttam az Európai Nap miatt nagyon sok európai országnak az ilyen különböző ételes tanját, de ezen felül amúgy nagyon sok tökös díszt láttam, mindenhol tele vannak ilyen kis pici dísztökökkel, de most például itt mellettem van nagyon sok szalmabál, egy ilyen szalmabálás kialakított részleg, de mindenhol megcsap mindenfajta ételillat, éreztem almás pitétel elkezdve, hamburgert, mindent érzek, úgyhogy eddig nekem nagyon tetszik. Viki, neked eddig mi tetszett, miket láttam?
0: Nekem a legjobban őszintén a Tök Filkó avató tetszett, itt avatták fel a 9-es új porpácis diákokat, illetve nagyon tetszett még a zene is, most is hallom a háttérben, én nagyon szeretem ezt a hangulatos falunapi zenét. Emellett a fő téma itt a Tök Fesztiválon Görögország, megkóstolhatjuk a görög tipikus ételeket, most is érzem, itt mellettem készítik a görög giroszt, nagyon finom illata van, a görög kultúrát is megismerhetjük, különböző táncokkal készültek, úgyhogy igazán érdemes ide kijönni szerintem.
1: A programon még lesz Tök Olimpia és népi játszótér is.
2: Mindezekről külön-külön is hallhattok ma a Tök Fesztiválról szóló tudósításunkban, de most zenélünk tovább, következik Szolártól az Üveghegy.

0: Ez még mindig a Kapa Csita Rádió Marán, ebben a hónapban is élőben jelentkezünk itt a stúdióból, és egyre több üzenetet kapunk, Zori.
1: Azt mondja, hogy Ricsi 127 írta, Vivi, neked üzenem, soha nem lehet elég kabátot venni, de pulcsi még több kell.
0: Köszönöm szépen, Ricsi! Pulcsiból is bőven bevásároltam, tehát hogy én ezért vártam az őszben, hogy turkálókból, nem tudom, ami leárazás volt, és pulcsi az jött felém, szóval van bőven elég szerintem most a hidegebb hónapokra.
1: Nyár van. 26 fok volt ma.
0: Én már ma is egy pulcsiban sétáltam, és átgondoltam, hogy egy kabátot vegyek.
1: Írjátok még kukat, megyek, soplom.
0: De vissza is írunk a napunk témájára, a Tök Fesztiválra, hiszen a Portátis Tök Fesztiválon az Európa napon is ünnepelték a diákok. Ez úgy nézett ki, hogy az osztályok különböző standokat állítottak fel, és európai országokra jellemző ételeket, italokat mutattak be, és erről is beszélgettünk ott a diákokkal a Tök Fesztiválon.
2: És Tök Fesztiválon, ahol az osztályok azt a feladatot kapták, hogy különböző országoknak a kultúráját mutassák be. Itt van velem Tábit Maja. Maja, nektek milyen országotok volt?
3: A 10. MO a Portugáliát választotta, de ugye ez mindegyik osztálynál más van. Nyilván Olaszország, Görögország is van. Igazából ennek az a lényege, hogy az Európai Napot kicsit megünnepeljük. Minden osztály készül egy tánccal, de például mi osztályunk, a 10. MO, ezt kicsit megválasztotta, úgy elfelejtettük az osztályt, és aki tök olimpián szeretne részt venni, ő tökös olimpián volt, az osztály másik fele pedig ugye táncol majd.
2: A Tök Fesztiválon többen is felléptek, köztük te is, milyen szerepet kaptál még?
3: Énekeltem, viszont ugye, mint mondtam már, ugye az osztályok táncolnak is, a mi osztályunkban én voltam az egyik betanító, aki az osztálynak betanította a táncot. Részt vettem, nem csak én, de több ember is, de kifejezetten én is részt vettem. Az anyukákkal beszélgettünk, hogy ugye az osztályból milyen kik hoznak süteményt, esetleg lángos is van nálunk például, de valaki például bogrács hoznak, ez minden osztálynál más.
2: Te hogy érzed magad itt a Tök Fesztivál?
3: Nagyon jól, fáradtam egy kicsit, mert izgultam, de szerintem mindenki jól érzi magát, a gyerekek is el vannak, tiszta boldog vagyok, amikor meglátom a gyerekeket énekelgetni, meg táncolni. És persze az is benne van, hogy a színpadon, amikor például táncolás volt, vagy karaoke, akkor a gyerekek is szívesen fölmentek, és ők is ott táncoltak, és ugráltak.
4: Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?

0: Ez volt a Bocsánat a Bayer Excel és a Schlepptől, itt a Kapocsban, a Rádió Morán. Megint élőben vagyunk, közben nyugodtan írjatok nekünk a Média Klub Kukac Sopron... Média Klub Sopron Kukac.
1: Kukac Media Klub Sopron Insta
2: oldalra.
1: Csak ma.
0: Hagyjuk is. Itt van az ősz. Beköszöntött az ősz.
1: Itt van. Szép, mint mindig én.
2: Szeretem.
1: Jaj, de iskolások lettünk. Jaj, de iskolások lettünk itt.
0: Ha már iskola, akkor ősz érettségi. Közülünk most itt a stúdióban amúgy nagyon sokan készülnek valamilyen érettségre, vagy ősszel, vagy pedig jövőre tavasszal. Viki, ha jól tudom, te érettségizni fogsz. Mivel fogsz?
3: Én angolval fogok szintem előtt csinálni most jövő héten, úgyhogy elég izgalmas, nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz. Ami szerintem jobban rémisztő, mint maga az érettség, hogy egy teljesen idegen iskolába kell majd mennem. Fogalmam sincs, hogy hol lesz a terem, ahova mennem kell, hogyan fogok én ott bejutni, úgyhogy majd izgalmas lesz ezt megtalálni.
0: Kamilla, ugye nem érettségizál most ősszel, de a tavaszira már úgy hallottam, nagyba készülsz. Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?
4: Hát az, hogy nagyban, az azért nagyon nagy túlzás, mert úgy vagyok vele, hogy kb. Kettő tantárgyal vagyok úgy, hogy biztosan sikerülni fog, és biztos jó lesz, viszont egy van, amivel így fogalmam nincs, hogy én mit fogok kezdeni, és...

0: itt még mindig a Kapasmost műsorajánlóval folytatjuk, és egy élménybeszámolóval. A Sopron Festen kint voltunk a stábunkkal, és készült egy rádiós és tévés adás is, amiből a Sopron TV-ben egy órás összefoglalót láthattok majd limonádi adásban. Most itt vagyunk Mollival, egyik stábtagunkkal, aki kint volt forgatni. Molli, mi volt a feladatod, mit csináltál kint?
1: Elsősorban is forgattam természetesen, mint az elhangzott. Én a tévéműsor részében voltam benne, és kettő, nem is mondanám őket bandának, hanem inkább duónak, a Valmarral és a Bruno X Pakkal folytattam beszélgetést, csináltunk egy interjút, és igazából ezen kívül pedig csak beszélgettünk.
0: Milyen volt az élmény, milyen volt áthangolódni, hogy kicsit a színfalak mögé belesettél?
1: Hát amúgy tényleg brutális volt, én még soha nem voltam így backstage-be, és tényleg egy olyan érzés volt, tehát így megláttam, hogy hol vagyok, és kik vesznek körül, és így azt sem tudtam, hogy most mit csináljak, vagy hova nézzek, és nagyon-nagyon fura érzés volt, de közben meg nagyon jó érzés is volt, és ilyen felfoghatatlan, hogy amúgy tényleg itt vagyok, és itt igazából ilyen híres emberekkel találkozhatok, és beszélhetek.
0: És ez milyen volt, akár velük beszélni, akár interjúban, akár kötetlenül egy kicsit?
1: Egyébként nagyon vicces beszélgetéseket sikerült megalkotnunk. Tényleg, tehát hogy nem is tudom, hogy egymásra röhögtünk, vagy mindenki saját magán igazából, de nagyon poénosan telt ez a pár perc, ameddig igazából beszélgettünk, és számomra ez egy nagyon felejthetetlen élmény maradt, és nagyon jól éreztem magam.
0: Azoknak, akik esetleg még nem jártak egy backstage-ben, meséld el kérlek, hogy milyen volt a hangulatom, úgy milyen volt belépni annan, mi más egyébként így a fesztiválon?
1: Egyébként azt hittem, hogy teljesen más, tehát hogy egy elzárt környezet lesz, de egyébként nem volt az, tehát hogy körülbelül úgy nézett ki, mintha a fesztivál területén lettem volna, ugyanúgy tudtam volna enni, inni esetleg, de azért ez más volt, hogy nem átlagos utcaemberei vesznek körül, hanem igazából híres emberek, és tényleg elállt a lélegzet, amikor megláttam például a Manuelt, tehát hogy azt sem tudtam, hova nézek, vagy mit csináljak, tehát hogy nagyon meglepő volt, hogy nem elsétálok mellette, mint hogyha egy hétköznapi ember lenne, hanem fölkapom a fejem, és azt se tudom, hogy mit csináljak igazából, és igen, igazából.
0: Kíváncsiak vagyunk persze arra is, hogy nektek milyen élményeitek, vagy emlékeitek vannak a Sopron Festtel kapcsolatban, szóval ezt nyugodtan írjátok meg nekünk Instán, és mindenképp meséljétek el a kedvenc élményeiteket, és ne felejtjétek, a hónap végén láthatjátok a Sopron TV-ben a Sopron Festről szóló összefoglalónkat.

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: még hinni a kabarot halljátok itt a Rádiómorán. Mali után csatlakozik hozzánk, csatlakozott már pontosabban a műsorunkba Balogh Zoltán, a Soproni Ifjúsági és Média Klub vezetője is. Mesélj picit, mi történik most a klubban.
1: Először is üdv mindenkinek, és csodálatos, boldog új tanévet kívánok azoknak, akikkel még nem találkoztunk. Nagyon izgalmas időszak van most, hiszen most zajlik a kezdő évfolyamunk, tehát a most csatlakozó évfolyamunk számára több tájékoztató szülőkkel, diákokkal találkozunk, akik érdeklődnek, és hát dolgozzuk ki a programokat a haladó tagjainknak. Ma este néhány órával ezelőtt volt egyébként egy nagy bejelentés, amikor megtudták, hogy ugye hova utazhatunk például a jövő nyáron a klubosokkal, úgyhogy annak is nagy volt az öröme. Szóval nagyon sok minden zajlik egyszerre, gyakorlatilag a tanévet készítjük elő.
0: Mutasd egy picit a klubot, mivel is foglalkoztok ti?
1: A Soproni Ifjúsági és Média Klub, amellett, hogy például a Kapocs című műsort gyártja itt a Rádiómorában, ez egy olyan csoport, ahol alapvetően a médiát, mint eszközt használva, kommunikációs készségeket, önbizalmat, önértékelést fejlesztünk, illetőleg emellett tartalmakat is gyártunk. Ez a klub, ez már 17 éves, és különböző korosztályokban, 7. kortól egészen az érettségig dolgozunk fiatalokkal, tulajdonképpen a játszva tanulás módszertanával hasznos tudást próbálunk átadni a diákoknak szórakoztató formában.
0: Ha már most zajlik így a jelentkezés, kiknek ajánlod a csatlakozást a klubhoz?
1: Nyilván, akit érdekel, de hogy miért tudja érdekelni? Ugye 7-től lehet hozzánk csatlakozni, nem baj, hogyha valaki volt már a táborainkban nyáron, azért úgy szerintem könnyebb egy kicsit a becsatlakozás, de nem zárkózunk el attól sem, hogyha valaki úgy csatlakozik hozzánk, hogy még nem dolgozott velünk. Azt gondolom, hogy kétfél embernek, diáknak mindenképpen ajánlom. Az egyik, aki nagyon sokat szerepel és be nem áll a szája, ugye Molly, vannak ilyenek a klubban, jó, de mondjuk a titeket is mondhatnának. Ők nagyon jól ki tudják magukat tombolni, illetve azoknak is, akik nem feltétlenül akarnak a médiában dolgozni, de szeretnék egy kicsit fejleszteni a saját bátorságukat, önbizalmukat, hiszen a kommunikációra mindannyiunknak szüksége van, akár már az iskolában a szóbeli feleletek, szóbeli felvételi vizsgák, ki kell állnunk, kis előadást tartani, ugye majd középiskolában már mindenképp, bár tudom, annak olyan átsulik, ahol ezzel már foglalkoznak, de emellett egyébként vannak idegen nyelvű programjaink, tehát az idegen nyelvet is lehet gyakorolni, meg egy tök jó közösségbe lehet csöppenni, tehát ha valaki sokat szeret dumálni, kitombolhatja magát, ha valaki ebben szeretne fejlődni, őnek is tudunk lehetőséget adni, meg azt gondolom, egy jó közösség lesz, lehet csatlakozni.
0: És mi vár azokra, akik eddig is így a korábbiakban a klub tagjai voltak?
1: Minden évfolyamon egy kicsit más, de azért nem fogjuk megreformálni nulláról az egész klubot, hiszen annak a híve vagyok, hogy ami jól működik, azt tartsuk meg. Idén egy picit több tartalmat fogunk gyártani, például már merem belebegtetni, hiszen 2 órával ezelőtt Sopronban ezt is bejelentettük a klubtagoknak, úgyhogy ez most már nem titok, hogy indul új rádióműsorunk, ez egy heti rádióadás lesz februártól, saját stúdió. Ez egy online műsor lesz majd Sopronban. Emellett ugye elfolytatjuk a Kapocsot, készül a Limonádé, a TikTok csatornánkra elkészültek az első videók hamarosan. Ezeket is publikáljuk, folytatjuk a tavaly elkezdett podcastet. Emellett lesznek kirándulások, programok, színházi programjaink. Ugye volt a mai adásban már szó a Hegedűs Háztetőről, erre is megyünk a klubosokkal. Emellett az első budapesti kirándulásunk színházba, az Elkel Színházba lesz majd, a Viki című darabot nézzük meg. A premier hétvégén, a második előadáson már ott leszünk a csapattal, és hát emellett is nagyon sok bulit, lazulást is tervezünk, de nyilván készülünk a 8-asokkal a felvételire, érettségizőkkel az érettségire, szóval hát erről egy 1,5 órás tájékoztatón van, akit érdekel, nagyon szívesen leülök vele és beszélgetünk, de érdemes megnézni a klub Insta oldalát, Media Klub Sopron címen, mert hogy ott is fogunk majd információkat publikálni mindazoknak, akik még nem voltak a klub tagjai, és persze azoknak is, akik már járnak hozzánk.
0: Ha már így említetted is az Insta oldalunkat, akkor hogyha érdekel benneteket is a klub, vagy további kérdésetek van akár, akkor írjatok nyugodtan a Media Klub Sopron Insta oldalunkra.
2: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

0: Ez itt továbbra is a Kapocs. Lassan véget ér adásunk, azonban rengeteg mindenről beszéltünk a mai nap folyamán. Színházról, a klubról, hogy elkezdődik az új tanév, és hogy az iskolában is az új tanév kezdődik. Hogyha már itt tartunk, Molly, te még suliba jársz. Milyen eddig az év, hogyan kezdődött?
1: Egyébként egy másfél heten vagyok túl, és már most olyan fáradt vagyok, mint hogyha egy évet jártam volna 0-24 iskolába egyébként, de azért kitartó vagyok, és hát nem adom fel. Sajnos nem lehet feladni, úgyhogy hát ki kell bírni.
0: Igen, kitartást, Molly. Zoli, neked milyen az új tanév kezdete? A klubban, iskolával, akár minden.
2: Hát nekem egyébként nagyon sűrű és nagyon fárasztó, mert a szeptember szokott lenni ez a felkészülés, de most elvállaltam egy olyan projektet, amiről most még nem beszélhetek, de nagyon izgalmas, és ilyen nap mint 8-10 óra próbán kell, hogy részt vegyek. Imádom, de szerintem én is olyan vagyok, mindenki 0-24-ben nem alszik. Úgyhogy nagyon izgalmas, illetőleg nagyon komoly érdeklődés van idén a klub iránt. Évek óta nem volt ennyi résztvevőnk a különböző tájékoztatókon a kezdői folyamban, úgyhogy a klub miatt is nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már, hogy október 1-ével el tudjuk kezdeni a klubos foglalkozást. Is.
0: Regi, neked hogy indult a szeptembered, milyen eddig? Én ugye már nem járok iskolába, szóval amúgy most így nagyon szabadnak érzem magam, meg nemrég értem haza, én még itt szeptember elején utazgattam egy kicsit, ilyen őszköszöntőbe, de

Hogy amúgy én most még kicsit zavaros vagyok, hogy mit kezdek az életemmel, de szerintem ez amúgy teljesen normális még ilyenkor ebben az esetben. De Bius, te is, mint friss nő a felnőttek világába, neked hogy indult az őszed eddig? Igen, nekem most még elég izgalmas a szeptemberem, ugyanis még a képzés, mire rendkeztem, az először októberben kezdődik, hogy elkezdődik, szóval most már nagyon várok mindent, és szerintem ez így mindenkinek nagyon izgalmas időszakom, hogy a szeptember, és nagyon sok új kezdet van, akár az új tanévvel, új barátokkal, szóval mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert kívánunk az új tanévre, és kitartást mindenkinek, aki iskolába jár, de ne felejtjétek, találkozunk 2 hét múlva, újra élőben, itt a Rádió Morán, szerda este 7-től 8-ig. Sziasztok!